0: Sérvéria, szózó mémre, szózó bújjúnye, mordájra rőr, híjószidát, okrólótos korszülne, szózó mokvívra lóta, elmos sűrűbe áll, okrívéra szíté vesztesze, ütám felszóz szívra húr, tűrűjé tehét, ok magdene, ok hármányérne, híjjévérjét. Amen.
1: Till näst så ska vi få lyssna på en till sång av Evangelikids med lite förstärkning här från andra barn på årsfesten som ni här hörde just. Och ja, ni ska få se vad de har att erbjuda.